来。阿龙基，阿哥龙基，阿富家子威，你家子买那个西亚威，来。La Tropicana number one. Aïsien Gonzaoui. Kekekekekei. Chebem, chebem, chebem. Chebem, chebem, chebem, chebem.